0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

1, 2. 1, 2.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörköm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

tartsanak velünk! Várja Önöket Magyarország kedvenc retro webrádiója, a popdarisznya.hu.

0: mert önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Számmisztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Számmisztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

tovább él legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.

0: Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Létósó.

0: Szereti a poptalisznyak.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznyak.hu.

Hotel California megint szól. Védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

az idei nyár hivatalos támogatója. A napsütés. A napsütés. Nyári slágerek a poptarisznya.hu-n.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Figyelem, figyelem! Utolsó figyelmeztetés! Megkérjük a Power Media Group társaság poptarisznye.hu nyári turnusának utasait, fáradjanak a check-in pultokhoz, ahol ezekben a pillanatokban kezdődik a beszállítás. A járaton egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elröpítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Köszönjük figyelmüket, és kellemes utazást kívánunk!

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.

0: Amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie. A Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él, legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is a legendás poptarisznya internetes változatát.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán, a neten.
1: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombatesténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: aktarisnya.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán, a neten. Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptarisznya.hu-n.
1: Hi, this is Mike Marine.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll aki! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n. 1, 2...

0: Szokol Rádió Budapest. Híreket mondunk.
1: A nyilvánosság a gazdaság megújulásának és a politikai intézményrendszer fejlesztésének alapvető feltétele. A tanácskozás résztvevői emellett azt is megállapították, hogy a nyilvánosság nem adomány vagy megengedés kérdése, hanem miként az egyik hozzávaló mondta, egy reális hatékonyságra törekvő politika lényegi eleme. Szükséges azonban hangoztatták többen, hogy megújuljon a tömegkommunikációs nyilvánosság is. A társadalomban végbe menő demokratizálási folyamatokkal egy időben ugyanis új elemekkel kell bővülnie a tájékoztatásnak. Az elmúlt évtizedek reformjai hangzott a részvétel, csak kevéssé érintették a hazai tömegtájékoztatás struktúráját, valamint irányítási és felelősségi rendszerét. A debreceni tanácskozás holnap folytatja munkáját.
0: A hírek után szórakoztató műsort sugárzunk sztereóban. Már várja önöket a stúdióban műsorvezetőnk, Popovics László. A magnósok kedvéért a műsor tervezett időtartama 2 óra. Címe: Péntek esti koktél. Kellemes rádiózást kívánunk.
2: És most indul a péntek este. Felkészültek? Koktélt esetleg? Benne lemez koktél, lemez múzeum, nosztalgia hullám, hallgatói hozzászólások, kultikus kabaré számok, Soma Koma és Popo professzor elmélkedései, rocksarok, nyelvcserés támadás, valamint az elmúlt 40 év legnagyobb slágerei. The best music. Meg amit még itthon találtunk.
3: Jaj, maga az Békó túr! Meg kell mondjam magának, annak idején én 1986-ban könnyesen hallgattam a maga Poktari tokkazettáit.
4: Sanyikám, desztiláld magad.
3: Jó.
4: Na, gyere, mert kezdünk.
3: Ó, megyek ma.
2: Ez a péntek esti koktél. És aki felszolgálja, a műsorvezető, Popovics László. This is the sound of radio.

0: Nagyon-nagyon kellemes péntekesti időtöltést kívánok minden kedves fogtarisznyakmondó hallgatónak. Indul a péntekesti koktél valóban. Hát nem kimondottan klasszikus értelemben vett péntekesti koktél lesz ez, hanem egy amolyan kaotikus koktél, mert hát adhok jelleggel Hajcsár Attila jelezte, hogy nem tud ugye részt venni, hiszen ugye hát nem csak hogy jelezte, hanem már idő előtt szólt, hogy hát alapvetően ő ugye, mivel most pihenését, jól megérdemelt pihenését tölti, így nem tud ma műsort készíteni, én pedig adhok beugrottam. Az adhok oka pedig az, hogy én vidékre jöttem most vissza, dolgoztam tegnap is, meg még ma is dolgoztunk, úgyhogy hát éppen csak beestünk ide a külső stúdióban, nem készültünk igazából. Előre vannak ötleteim egyébként, hogy kik fognak nekünk ma a mai programban segíteni, úgyhogy ilyen módon végül is, ha mondhatom ezt így, akkor nyerő helyzetben lehet ez a mai program, hiszen kitűnő pajtásaink segítenek abban, hogy ez úgy jöjjön létre, ahogy, és most nem csak a klasszikus értelemben vett Facebookos hozzászólásokat és gondolatokat és játékokat, játszmákat gondolom ide, hanem bizony-bizony tevékenyen a műsorvezetésben is részt fognak venni bizonyos dedikált, kiemelt pajtásaink. A múltban ez már megtörtént, ezt most elővesszük. Lesznek olyan részek, amik teljesen újak, tehát még a nagy közönség, a nagy érdemű nem hallhatta, de hát végülis aki a Facebook oldalunkat nézi, látja, az már nagyjából sejtheti, hogy kikről, mikről lehet szó, annál is inkább, mert hogy a kezdőposztban leírtunk néhány nevet, akik mindenképpen, hát ő terveink szerint részt fognak tudni venni ebben a mai program tevékeny részében. Ha még nem mondtam volna, Popovics László vagyok, és szeretettel köszöntök minden kedves hallgató pajtást, talán ezt már mondtam, a többit pedig szintén a koktélokból eredően vagy fakadóan majd menet közben kitaláljuk, meglátjuk. Mondom, vannak ötleteink, de nem készültünk előre, nem tudjuk, hogy mit tudunk összehozni, mindenkit szeretettel várunk a Facebook oldalunkon, akár egy beköszönés erejéig, akár majd, hogyha játszunk együtt, belemegyünk valamilyen témában. A gondolatokat, a hozzászólásokat szintén a Facebook oldalon várjuk majd, www.facebook.com/poptarisznyi, ott pedig az imént kirakott kaotikus koktélposzt alá várunk, tehát mindenkit. Ma este 9-től, tehát Hajcsár Attila nem lesz, most még a normál péntekesti koktél adás ideje lenne, ha lenne, most éppen kaotikus koktél címmel, ahogy említettem, és este 9-től pedig majd, vagy 10-ig, vagy kicsit tovább, nem tudom, attól függ, hogy hogy alakul, megpróbálok a kedves hallgatóknak némi italódiszkó koktélt fogyasztatni, vagyis hát felszolgálni, ez lesz a jó kifejezés. Képzeljétek el, mi lesz itt a mai programban, ha már most hülyeségeket beszélek. No, de visszatérve a lényegre, nyilván Hajcsár Attilát nem lehet helyettesíteni, de valamilyen módon az italó diszkó dalokat azért hát be lehet mutatni, és ezt próbálom meg ma este 9-től. Na de hol vagyunk még attól, kezdődjön akkor a kaotikus koktél, a többit pedig, ahogy mondtam, menet közben meglátjuk. Én ehhez kívánok minden kedves hallgatóknak, minden kedves pajtásunknak, hiszen a hallgatók innentől kezdve már pajtások. Szóval minden kedves pajtásunknak nagyon kellemes szórakozás, vagy ha úgy tetszik, nagyon jó koktélfogyasztást kívánunk ezen, és azonnal indulunk!
1: Egy koktélt esetleg péntekesti koktél.
0: Az imént nem mondtam, de egy monitorral kevesebben lettünk.

hogy úgy mondjam, Sanyi tönkretette az egyik monitorunkat. Így most pont egy nagy sötétséget látok magam előtt, ami egyébként a fejemből kiindulva teljesen normális, nem megszokott, hogy most már teljesen megszokott nekem, viszont hát a sötétség az én fejemben is jelen van. Szóval ilyen szempontból handicapes ez a mai kaotikus koktél, de majd valami kijön belőle. Meglátjuk, meghalljuk.

Nagy kérdés a most hallható dalt illetően, pajtások. Ez a mai első játék kérdésünk is egyben. Mire hasonlított az előző zenei motívum? Vissza fog még térni a dalban. Annyit súgok nektek, hogy vasárnap délután Magyar Televízió.

tehát Magyar Televízió, vasárnap délután Walt Disney. Azon belül mire hasonlított ez pajtások? Ez tehát a kérdés, a mai első játékkérdésünk tét nélkül. És hát kérem szépen, ez itt még mindig a kaotikus koktél. Annyira kaotikus, hogy már egy picit a rocksarokba is belecsaptunk. A csapat a status quo, vagyis a status quo. Sanyi jobban ki tudja elmondani sokkal.

Hát nos, kedves pajtások, az a helyzet, ahogy már említettem, handicapes ez a mai külső stúdiós adás, hiszen az egyik monitorunk az elhallgatott fényben, képben, magyarul, hát ugye, hát nem látunk rajta semmit, úgyhogy hát egy másik monitoron, aminek pont belelóg a képében, a mikrofon próbálom itt megfejteni a dolgokat, és igen, igen, tudjuk, mondtuk, hogy Sanyi tette tönkre a monitor, de hát ő általában szokott ilyeneket csinálni, de Sanyikám, akkor elsősorban azt mondom, hogy elsőként köszönj be, kérlek itt a hallgató pajtásoknak, aztán... Aztán mondod, hogy mi történt. Jó, de ne így, Sanyi, hát ne így, hát így nem. Még mindig nekem kell fordítani a Sanyit, és ez olyan körülményes, szóval véletlenül levert a monitort a Sanyi, és így aztán megszűnt létezni, mert legalábbis a képtartalma. Meg fogjuk javítani a dolgot, csak úgy tűnik, hogy nem a mai programban. Úgyhogy hát ennek fényében és ehhez mérten figyeljétek, vagy hallgassátok a mai műsort, illetve hát mindazt, amit én most próbálok elmondani. Többek között az, hogy mely pajtások jelentkeztek már ez idáig a Facebook oldalunkon, az időrendet azt ugye engedjük el, de minden esetre azért próbálkozzunk a felolvasással. Rahulec János pajtás köszön be 14 perccel ezelőtt, ha jól látom. Sziasztok, szép estét! Kezdődik hamarosan a PEC. Pajtások, nyitva a fületek. A mikrofonnál Sanyi Laci, üdvözöl mindenkit a Jani. Köszönjük szépen Rahulec János pajtásnak a beköszönést, a frappáns, pompás beköszönést. Balázs Zarándok, vagyis, bocsánat, Zarándok Balázs a következő pajtásunk, aki beköszön, sziasztok, minden kedves hallgatópajtásomnak szép estét, és jó nosztalgiázást kívánok nekem és Sanyi, ja igen, én és Sanyi, jöjjenek ma is a jó nosztalgikus dolgok, Székesfehérvár, Füle, nagyon szépen köszönjük, Rózsás József, Zsozi, vagyis Zsozi papa pajtás is itt van velünk, de úgy látom, hogy nincs egyedül, szép estét, sziasztok, Szofika és Lejda kisunokám, valamint Zsozi papa, Zalaegerszegen, Csupafül, nagyon szépen köszönjük. Szerencsi Tamás pajtás, aki egyébként a mai programban szerepelni is fog, íme itt a péntek este koktélfogyasztási éra eleje, ha jól sejtem. Laci és Sanyi őrsvezetők minden poptarisznyi hallgatót műsor hallgatásra szólítanak, hát felkérjük, nem szólítunk, de köszönjük szépen. Valastán Attila a, mondom, hogy pajtás, de valójában ő ugye a kapitány, ezt tudjuk, kellemes péntek estét pajtások. Bozó Kitti és Valastán Attila pajtások Zuglóban, az ond vezérem fülelünk, Popovics László és vezető pajtás, jó műsorvezetést kívánunk a szomszédból pár ház tömnyire. Igen, igen, valóban Nagy János pajtás is tiszteletét tette, üdv mindenkinek felkiáltással, de Emdanó Ildikó is, aki, ha jól számolom, talán az első hölgy hozzászóló, bár nem, nincs igazam, hiszen Valastán Attila megnevezte Bozó Kittit, úgyhogy voltak éppen, de aki egy per egyben hozzászól hölgyként, elsőként, úgy tűnik, de hát tényleg nem merem, mert az időgép, nem, bocsánat, az időrend az nem annyira elfönt a Facebookon, szóval Emdanó Ildikó pajtás a következő. Szia Laci és kedves társad, Sándor, sziasztok pajtások, remek kaotikus koktélfogyasztást kívánunk mindenkinek, micsoda népsor, akikre épül a mai koktél. Igen, igen, köszönjük szépen, igyekezni fogunk, mindannyiunk nevében mondhatom, azt hiszem, ha csak Sanyi szét nem trollkodja az egészet, de majd kiderül. És itt van velünk Győri Gabriella a pajtás is, aki azt írja, sziasztok, és egyben, ha jól látom, tán ő volt az első helyes megfejtő, ugyanis az előző dallam motívumot kellett megfejteni, hogy melyik Walt Disney-s vasárnapi sorozatban volt ez hallható. Kacsamesék. Bizony, bizony, bizony. Sanyikám, kihajtod a doppergés, de majd valami lesz. Szóval Győri Gabriella az első helyes megfejtő ebben a tekintetben. Ha jól látom, No, de hát itt van még velünk Krista Zoltán, a kamionozzali, illetve Szabó Attila pajtások, meg még sokan-sokan mások. Hamarosan tehát a többi beköszönés, csak közben keresem azt az ablakot, ahonnan tudom a zenéket is játszani, ha tudom. Mert ugye mondtam, hogy egy monitorral most kevesebben vagyunk, egy kicsit fura ez, de valahogy majd lesz. Pici hangulatos rocksarokkal indultunk el nem oly régen. Magyar vonatkozásban folytatjuk szintén hasonló stílusban, bár ez picit populárisabb, de nagyon jó. Tudom, jön a kérdés, kik ezek? Hát ezek azok a fiúk.

Hát folytassuk, ha már rocksarok, akkor csapjunk egy picit a lecsóba, és hamarosan Tóth Wolf Attila segít nekünk konferálni itt a kaotikus koktélban a mai alkalommal a mikrofonnál, ebben a pillanatban Popovics László, de Sanyi már hangolgatja a Szokol rádiónkat, hogy tudjuk a múltból, illetve hát távolról kapcsolni TV-át, vagyis Tóth Wolf Attila pajtásunkat. No, addig is azért, hát rockügyben nem kell a szomszédba menni, pedig de... Talán ez nem is annyira szomszéd, de a zene a zseni, de a zseniális. Ugye, ugye? Fidesz pajtások, azt a Hammond. Az nagyon komolyan szól benne. A csodába. Hogy repül az idő? Ez sem most volt. Az ilyen. Libavér pajtások, Libavér. Spencer Davis Group. Az angyalát neki.

0: Robert Gerriott neki pajtás, ez a Hammond azért a szól. Csíj, mekkora volt ez, mekkora volt ez. Közben Sanyi egyébként behangolgatta itt a Szokor rádiót, úgyhogy Sanyikám, arra kérlek, hogy nem vinném itt el a dolgot, tehát a fényt rólad. Kérlek, ha jól tudom, akkor már a Szokor rádióból tudunk kommunikálni, vagy azon keresztül Tóth Wolf Attilával, úgyhogy akkor tedd föl neki a kérdéseket, és akkor vezessétek tovább a műsort.
1: Sanyi, ismételd meg a kérdést, nem értettem pontosan. Hogy mi volt a közös a Beautiful South-ban és Fatboy Slim-ben? Hát a megoldás egyszerű, a The House Martins. Ugyanis ez egy angol indie rock együttes volt, amely Hullban alakult, és az 1980-as években tevékenykedett, konkrétan 1983 és 88 között. 3 top 10-es albumot és 6 top 20 kislemezt vettek fel az Egyesült Királyságban. Számos dalszövegük a szocialista politika és a kereszténység keverékét közvetítve, tükrözve a zenekar hitét. A Caravan of Love kapella feldolgozása volt az Egyesült Királyság első kislemeze 1986. decemberében, tehát első kislemez úgy értelendő, hogy number one. Miután 1988-ban feloszlottak, Paul Heaton és Dave Hemingway megalakították a The Beautiful South-t, míg Norman Cook basszusgitáros, elektronikus tánzenei DJ és zenei producer lett, megalapította a Beats International, a Pizzaman és a Freak Power együtteseket, majd ezután szólista lett és elnevezte magát Fatboy Slimnek. Na itt az összefüggés. Mindenki megfejtette? Ödlök neki. Ennek örömére legyünk vidámak, legyen egy boldog óránk együtt, úgyhogy jöjjön a House Martins-tól a Happy Hour.
0: Látod, Sanyi, látod? Mit tesz, ha tanul az ember, látod? Ilyeneket lehet tudni. Ha tanul az ember, akkor igen.

Sanyi, összetörted a másik monitort is. Hogy csináljunk így műsort most? Őszintén, komolyan, teljesen le vagyunk törve, nem csak mi, hanem a monitorok is. Hát én nem tudom, hogy hogyan csináljuk itt a műsort akkor, mert hogy alapvetően... Hát igen, hát van miért sírni. Ugye vidám volt a műsor idáig, és hát alapvetően Tóth Wolf Attilának is köszönjük ezt a pompás dalt, Sanyit közben, ugye hát igen, hát hallottátok pajtások, mi történt itt a háttérben, most már csak egyetlen egy darab monitor van, ami bármit tudok csinálni. Nem tudom, Sanyikám, hogy lesz így műsor, pláne, hogy még több órán keresztül elvileg, ráadásul ugye még Hajcsér Attila italó dalait is, vagy pontosabban a Music Story féle italó zenéket is valahogy be kéne tudni mutatni este 9 után, szóval teljes pánik van itt, pajtások. Hát arra gondoltam itt most akkor hirtelen, hát veszem egy picit a szerkesztét Sanyitól, hogy hát ha már így alakult, akkor Sanyi érzéseit tolmácsolja a dalban a folytatást illetően, szóval figyeljetek oda a dalszövegre is, pajtások. Igen, hát ez a helyzet, pajtások. Most ebben a pillanatban ilyen hangulat van itt a külső stúdióban. De hát persze ezt megénekelte Hevesi Tamás. Ezt hallhatjátok most. A mini rock sarkunkban, itt a kaotikus koktélban. Figyelni a szöveget, pajtások!

0: Igen, igen. Ahogy említettem, hát itt Sanyi töri zúzza a különböző eszközöket, ezért is sír továbbra is, és hát az előző dalszövegében is a lelkületére azért láthattunk. Alapvetően tudom, hogy ez egy szórakoztató műsor, viszont Sanyi nem csak ezért sír, hanem ugye azt hiszem, hogy a poptarisznél.hu hallgatók pontosan tudják, hogy néhány héttel ezelőtt hamar Jani barátunk itt hagyott minket. Sokáig reménykedtünk, ő maga is volt, hogy jobban lett, sokkal-sokkal jobban, de sajnos a betegségét leküzdeni már nem tudta. És azóta nem volt koktél, mióta ő elment, és hát mivel hogy ez egy szórakoztató műsor, nyilván nem is nagyon szoktunk ilyesmiről beszélni, de Jani azt hiszem, hogy egy olyan fontos része volt a poptarisznél.hu stábjának és hallgatóságának az életében is, hogy hát mindenképpen meghatározó szelete volt, ahogy ezt a Facebook emlékezésből is kiolvashattátok, kedves pajtások, és tudom, hogy ő az italó, illetve hát a Modern Talking és egyéb zenéket kedvelte, de hát ha már itt vagyunk a rocksarokban, akkor Sanyi úgy gondolta, hogy ebben a hangulatban is szeretnénk Janira emlékezni, és milyen jó lenne őt felhívni, nem? Hogy beszélgetni vele, hogy jobban van, de hát ő már nem lesz jobban, legalábbis ezen a földön, nem? De bízom benne, hogy odafönt jól van.
1: Megkérdezzem, hogy érzed magad.
0: És talán hallgat is bennünket.
1: Szeretnek ott bent az angyalok.
0: Csend van a vonalban.
1: Érzed-e a földi bánatot?
0: Ez a dal címe.

Emlékeznek a hallgatók, a hallgatópajtások Hamar Janira, itt gondolatokban is, Modern Talking, Have I Been Now, imádom a kedvenc Modern Talking dalom, pont passzol Hamar Jani megemlékezéséhez, igen, ezért forgattam le, ez Zarándok Balázs pajtástól jött, illetve szintén tőle, az egyik legkedvesebb emlékem Janitól, amikor 30 éves lett a zene turmix, és a buli másnapján a stúdióban várakozva a lézeres szerkezetre az volt az üzenete, hogy ide a tortát, de hamar. Nagyon fog nekünk hiányozni. Igen, már is hiányzik szegény. És az, ez hülye hangzik, hogy szegény, mert hiszen mi vagyunk szegények, mi hiszen nekünk hiányzik. Ő nem tudjuk, hogy milyen állapotban van, tehát ez nagyon érdekes dolog ez a halál, mert ugye nem tudjuk, hogy ott mi van. Mi vár ránk, mert előbb-utóbb ugye mindannyian elmegyünk, de azt gondolom, hogy sokkal hamarabb ment annál, mint ahogy kellett volna neki. És tényleg nagyon fog hiányozni. Jó pár gondolat még a Facebookon e tekintetben. Hamar Jani mindig itt lesz velünk a popterisznya.hu-n is, ez M. Danu Ildikó pajtástól. Igen. Sokan írják, hogy hiányzik valóban. No, de hát próbáljunk amennyire lehet túllendülni ezen a dolgon. Nyilván nem lehet, de a műsornak meg folytatódnia kell, úgyhogy én amondó vagyok, pajtások, hogy az egyik olyan hallgatónak adjuk át a szót, aki mindig vidámságot, örömöt csal a szívünkbe, a szemünkbe, ha a Facebook posztjait nézzük, akkor is, hogyha a hozzászólásait, akkor is, és higgyétek el, pajtások, neki sem könnyű az élete. Ellenben itt van velünk, hiszen Sanyi a Szokor Rádiót ismét beízította, úgyhogy következzen.

formájában. Avagy megcsapott engem is a mozdony füstje, valamint kaptam egy kis biztatást is a műsorvezetőktől, illetve egy-két hallgatótól. Úgyhogy úgy gondoltam, így talán még jobban megismertek engem, és ha szeretnétek, folytatnám is ezt a dolgot. Elsőnek íme Shadowszám, amelynek lejátszását egy másik rádiós műsorvezető ismerősöm emlékének szánom, aki akkoriban mindig ezzel az előadóval kezdte a saját műsorsávját.

0: Tudjátok, pajtások, azért jó, hogy besegítenek a pajtások a mai műsor készítésbe, mert hát Sanyi, ahogy említettem, és mutattuk is, több ízben több mindent szétvert itt az ügyetlenségéből fakadóan a külső stúdióban, szóval eléggé leredukálódott a lehetőségünk, vagy a lehetőségeink, hogy hogyan, miként készítsünk műsort. Köszönjük Szerencsi Tamás pajtásnak a segítséget, hamarosan még kapcsoljuk majd őt, és még jó pár pajtást, itt Topit, illetve hát Krista Zoli, vagyis a kamionos Zoli is majd szóba kerül, meg zenébe kerül, szóval vannak itt még tervek, hiszen ahogy mondtam, itt lassan a teljes technikát leamortizálja Sanyi. No, de hát váltsunk gyorsan stílus pajtások, hiszen kaotikus koktél van a mi utcánkban.
1: Figyel. Péntek esti koktél érkezik az egyes vágányon.
0: Mondom, kaotikus.
1: Vágány mellett kérem, vigyázzon.
0: Mondom, kaotikus koktél. Sanyi, azt kellett volna. Kaotikus koktél. Nem kauma, az a lambada, az más. Kaotikus koktél. Nem érti a sorra, nem érti a sorra. Hoppá, csak nem Fánki város. Személyesen. Disco train. Ráadásul party train.

0: Krista Zoltán, vagyis a kamion a Zoli Pajtás beköszönése 46 perccel ezelőttről. Sziasztok, Pajtik! Nagyon sok szeretettel köszöntök! Az egybegyűlt pajtásokat a világ minden tájáról, én mondjuk Döntkerből. Csendüljön fel a Cocktail Music Story vegyítés, ami a természetesen az ősvezető pajtás szakmai tudását nem teszi háttérbe, sőt, ajjajjajjajjajjajjajj. Sanyi dominál itt, pajtások, Sanyi. Előre, pajtások, kamion a Zoli. Utóirat, itt még nem dicsekedtem, hogy hivatalosan is nagypapa lettem múlt héten, szombatóta egészen pontosan. Hát hatalmas gratula, és hatalmas öladés nektek. Kamion a Zoli pajtás, vagyis Krista Zoltán pajtás, Sanyi már hangolja a Szokorrádiót, hogy majd tudjál nekünk itt műsorvezetésben segíteni hamarosan. Szabó Attila pajtást még nem említettem, ő is beköszönt szintén olyan 3-4 órával ezelőtt. Tessék, hát ez a péntek, vagyis ez a pénteki poptarisznye, ez elég kaotikus. Ahogy Szlovákiából mindenkinek nagyon szépen köszönjük. A Krisztián család is beköszön, szintú 40 perccel ezelőtt. Kedves ősvezető pajtás, neked Sanyinak és minden pajtásnak szép estét kívánunk a szomszédos Birminghamből. Nagyon szépen köszönjük. És akkor, ha már itten fánkizgatunk, akkor legyen már itt a szignál is, igaz-e?
1: Oh, yeah. Ez a Funky Város, a Funky Város.
0: Hatalmas köszönet a szignálért kis Gyurinak. Pajtások, ha most a múltat kapcsoljuk, ugye Szokorrádió, időgép, és a többi, akkor azt hiszem, hogy nem lepődtök meg. Viszont, hogyha azt mondom, hogy egyben egy kérdést is feltennék, talán akkor sem feltétlenül lepődnétek meg, hiszen tudjátok, hogy miről szól a péntek esti koktél, és ennek fényében most éppen a kaotikus koktél. És hát, hogyha ez így van, akkor most hegyezzétek füleiteket. Nem könnyű a kérdés, de aki tapasztalt koktélhallgató, és annak idején például mondjuk a Rádió Noviszádot is hallgatta, vagy egyéb olyan rádiókat, ahol voltak hasonlóan vicces, sőt, nagyon-nagyon sokkal viccesebb műsorok, mint ami most éppen itt van. Igen, így van, és inkább hiába nézel így, hát mi nem vagyunk profik annyira, mint annak idején ők. Szóval egy nevet várok tőletek, pajtások, hogyha meg tudjátok fejteni a dolgot, miszerint a következő bejátszásban, vagyis időgépes kapcsolásban kijátsza Ábel Pált.
2: És most bekapcsoljuk időgépünket.
3: Esti randevú. Rock nosztalgia. Ábel Pál műsora New Yorkból.

0: Jó estét kívánok, kedves hallgatóim! Félórás zenei összeállításunkban a következő előadók lemezfölvételeit hallhatják. Temptations, Sister Sledge, Four Tops, The Turtles, Don McLean, Them zenekar, Edwin Starr, illetve Stevie Wonder. Ma estére választott számaik címét a 60-as vagy 70-es években jegyezte az amerikai sikerlista. A Babona Superstition sorrendben a 29. sikerszám Stevie Wondertől, ám az első kompozíció, amely által a szerző előadó feliratkozott az amerikai toplista csúcsára, mégpedig 1972-ben.
1: Nagy spajtások, kit hallottunk egészen pontosan? Van tippetek? Zseniális az úriember.

0: Nos pajtások. Ha úgy tetszik, ki volt Ábel Pál magyar hangja? Tudjátok-e? Hamarosan körülnézünk a Facebookon a helyes válaszokért. Ahogy említettem, Sanyi szétvert itt véletlenségéből, egészen pontosan ügyetlenségéből fakadóan néhány dolgot. 2 darab monitor, egy laptop, illetve egy fél számítógép, valamint egy kisebb keverőpult szárad a lelkén eddig a pillanatig, és ez eléggé behatárolja, hogy mit tudunk kezdeni itt a mai péntekesti koktél helyetti adhok, egészen pontosan kaotikus koktélban, és hát este 9-től még aztán Hajcsor Attila italózenéből is válogatni kellene, ha minden összejön, úgyhogy teljesen tanástalanok vagyunk itt, mint egy kis község, ahogy annak idején mondta. Föltehetném kérdésként, hogy ki, de én azt hiszem, hogy a hallgatópajtások pontosan tudják, hogy kiről van szó, úgyhogy ez teljesen fölösleges föltenni kérdésként. Bólogat Sanyi, jó, akkor ezt most nem teszem föl. Oké, viszont Sanyi mondana valamit. Ez pompás hangzik, Sanyikám, de kicsit el vagyunk kenődve itt a technikai anomáliák miatt, amit okoztál. Hogy mondod? Na, ez egész jó ötlete, szerezzünk pénzt, és akkor csináltassuk meg a készülékeket. Jó, rendben, akkor szerezzünk pénzpajtások. Igen, itt vagyunk Funky Városban, ezt tudjuk.
1: Ez a Funky Város, a Funky Város.
0: És a következő dalcíme teljes mértékben ideillik pajtások, bizony-bizony, Money Talks. Ők a Keys. Hát jön ez a világ, kérem. A pénz beszél. Hol a tanácsélnök tényleg? A kultúrt még ma nem is kapcsoltuk. Majd elmondja a nézeteit. Az a frány a kapitalizmus igaz-e?

0: Kedves pajtások, én a tanácselnök vagyok a kultúrból, nagy szeretettel céljából okoztál. A mai kaotikus koktélbólban, innen a kultúrból, nagy szeretettel nyári hangulatban funky. Na de kérem, nem csak hogy funky, hanem hogy az előző Money Talks dal kapcsán kérem, kikérem magamnak. A kapitalizmus Budrairól szól bizonyára ez a dal, csak azért nem tudom pontosabban, nem tudok angolul. Bizonyos más nyelvek közelebb állnak én hozzám, kérem, de hát ez a helyzet. Pajtások, nagy szeretettel kívánok nektek további szép jó szórakozást a kaotikus és előkaptuk a VHS magazettás magnót, képmagnót, feketén másolva egy pompás filmalkotás zenei betétjét most szövegileg megtaláljátok, halljátok, hogy miről szól. Funkivárosból indítom a szalakazettát, pajtások, a VHS kazettát a VHS képmagnóval. Jó-e? Azt hallgassátok meg, miről szól Bunny M együttestől a... Hú, de nehéz ezt kimondni, azt mondja. Hold on, I'm coming című daluk nekik, pajtások. Itt megyen a képmagnó, már megyen a képmagnó, pajtások, figyeljétek meg. Innéstől a kultúrból szeretettel küldjük nektek speciálba. Szép dal.
1: Soha ne érezd magad szomorúnak, támaszkodj rám, ha rossz idő van, ha eljön a nap egy kis bajban, és harapod a földet, csak várj, jövök. Úton vagyok a szeretőd. Ha megfázol, én leszek a fedezéked. Nem kell aggódnod, mert itt vagyok. Nem kell szenvedned, baby, mert itt vagyok. Csak várj, jövök. Elégedettségedből beszélsz velem. Hívd a nevemen a reakcióért.

Neiras magad szomorúnak. Támaszkodjám, ha rossz idő van, ha eljön a nap, és telent vagy egy kis bajban, és harapod a földet, csak várj, jövök. Várj, jövök. Várj, jövök. Várj, jövök. Elégedettségedből beszélsz velem. Hívd a nevemen a reakció.

Yeah, baby.

0: TV 말이 이어가 말이 이어가 말이 이어가
1: Mire jött volna már, állítólag is ment, Sanyi ezt állítja itt egyébként a dalról, már nem tudom, miről beszél, mindegy. Kedves bajtások, van szerencsém bejelenteni, hogy Sanyi újra hangolta a Szokor rádiónkat, úgyhogy most Krista Zoltán, vagyis a kamionos Zoli pajtás következik.
2: Sziasztok, pajtások! Papucs László pajtással beszéltem kb. Egy-két hónapja a telefonon, és megbeszéltük azt, hogy zenéket lehet küldeni, meg szerkeszteni a műsorba. Hát akkor engedtessék meg, én mint ex-lemez bemutató, hogy hadd legyek én az első. Először is elnézést kérek, mert szerintem a klíma az totál kitolt a hangomat, úgyhogy alig van hangom. És egy olyan nótával indítanék, például legyen mondjuk a Spider-Murph Gang-től az Ich schall dich an, ha rád nézek, 1982.

Még jó, hogy két lemezjátszó is van itt a külső stúdióban. Pörgetem a következő, hát bakelit lemez, tudom, hogy nem bakelit vinél, de hát akkor is induljon a lemez, hiszen a következő dal stílusát tekintve picit hasonlít az előzőre, vagy nem, vagy de. Tudjátok-e a csapat nevét, pajtások? Illetve kik azok a híres, később humoristává van zsált úriemberek szerepelnek a csapatban, vagy szerepel? Egyet is ki lehet találni, akik aztán a 80-as évek végén, a 90-es évek elején, vagy onnantól humorista pózban, pozícióban arattak osztatlan sikert. Itt még a 80-as években zenéltek, és si akármi. Szóval csapatnév, illetve előadó név, hogyha van kedvetek és tudjátok.

Hamarosan ünneplünk, pajtások, hiszen tegnap állami ünnep volt. Többen poénkodtak vele, hogy gusztus 20. Beízítjuk az időgépünket, pajtások, ezügyben.

0: Olvastál a Attila Pajtás híre, hogy ez az igazi ősdepes mód, mert Vincent Clark is velük zenélt. Valóban, és micsoda dallam világ. Kérem szépen, Jeromos együttes írja az előzmények vonatkozásában Szabó Attila Pajtás, zseniális, köszönjük szépen, hiszen ugye volt itt egy kérdés, mi szerint ki és hogyan és honnan és miért. Szóval, de ezt megelőzte egy másik kérdés egyébként, hogy ki volt az, aki a rádió műsorban voltak éppen, valójában a hangját adta, és hát a poénokat szállította így el. Hát itt többen tippelgettek, próbálkoztak, ismerős, tudják, kiről van szó, de sokaknak nem jutott eszébe a név. A név pedig kérem szépen felejthetetlen, hiszen a zseniális Szkopál Béla volt hallható, pajtások, tehát Szkopál Béla. Hát vésétek jól a fejetekbe, tudom, hogy tudtátok, csak igen, amikor így ritkábban hallunk valakit valamit, akkor könnyen lehet, hogy elfelejtődik a neved, egy pici agytornával sikerült, tehát Szkopál Béla. Zseniális az úriember, mind a mai napig. Nagy kedvenc. Imádjuk, zseniális. Még a mai napig olyan humora van, hogy megőrültök, pajtások, elképesztő figura. No, de hát visszatérve itt az egyéb kérdésekre, ugye, hogy mi volt a csapatneve, és ki az az úriember, aki hát mögötte volt, nem csak névben, hanem egyébként is, ugye, hát GM49 volt a formáció neve, elektromos gyalogos volt a dalcím, és hát Galla Miklós ugye a GM-nek a betűiből ki lehetett találni, és a 49-nek sztoria van, hogy miért 49, többször már megfejtettük itt a hallgató pajtásokkal, most nem untatnék senkit ezzel. Annál inkább viszont elmondanám, hogy Bozó Kitti pajtás 1/1-ben is beköszönt, azt írja, szép estét mindenkinek. Attila már beköszönt lassan, illene nekem is. Hát köszönjük szépen, úgy vettük, hogy beköszöntél Attilával együtt. Egyébként szintén Attila, vagyis Valasján Attila is tippelt itt a Futótő című műsor vezetőjére, és egyébként igen, az Újvidéki Rádió egykori műsorvezetője, valóban. Itt Depes Módügyben még kaptunk zseniális ötleteket, illetve Szerencsi Tamás különböző felvágottakból és sajtokból kirakott korabeli magyar, hogy is mondjam, csak címert rittyentett egy tányérra, nagyon szépen köszönjük, jól sikerült a kép, és akkor most folytassuk a programot, ugye azzal, amit már ígértem, mi szerint kapcsoljuk az időgépünk segítségével azt a filmet, azt a múltbéli fiktív történetet, ami hát nem is annyira fiktív, vagy mégis, na hát döntsük el közösen, pajtások.
1: És most bekapcsoljuk időgépünket.
0: Hoppá, ez majdnem, Sanyi összeakadt az időgép itt mindennel, segíteni egy kicsit, mert ez nagyon jó ötlet volt, csak nem sikerült teljes mértékben összehozni. Igen, tehát itt az időgép egy kicsit megőrült, ugye visszaugrott a maján is, vagyis a májusi időszakra, de közben augusztusban is járunk, tehát valami lesz. Na kezdjük előről, pajtások, ezt majd jól kivágjuk, remélem Sanyi kibogozta itt a szálakat, úgyhogy akkor újra!
1: És most bekapcsoljuk időgépünket.

0: Ercsök! Elsnök! Alkotmányunk fordulója. Új kenyér, új élet, új csadalom. Ünnepeljük Mirkával. Új kenyér, új buza. Új buza, termékenység, termékenység. Soklada, soklada, élőzet! Tervünk, mint hósipkás csúcs. De felírtattam! Azonban ne álljuljunk el, a cél Bojtra feljutni. Népszerű elnökünk kíván szólni.
1: Én?

0: Herr Schock. Herr Schnöck. Kóstoltam. Vigyázzanak! Sótlan kis jebberkelt.
1: Hát valahogy így pajtások, valahogy így gondolom, hogy mindenki meg tudja nevezni az ide vonatkozó film címét, ha van kedvetek, szeretettel várjuk ezeket is. Most pedig a csehszlovák pajtások korabeli kedvenc dalaiból válogatunk, visszarévedünk a 80-as évekbe, legalábbis a most hallható dal kapcsán. Nem merek mondani sem előadó neve se semmit, na jó, azt megpróbálom, talán Mihály Dávid, talán nem rontottam el, legalábbis a kijelzést, vagyis a kiejtést. A kérdés pedig az, hogy melyik nyugati dalra hasonlít ez a hangulat. Szintén a 80-as évekből pajtások.

A csehszlovák pajtású kedvenc dalaiból válogatunk a folytatásban, egy picit még a 80-as évekből próbálkozunk, és hát az a helyzet, hogy Sanyi egy picit elpillett, úgyhogy arra gondolt, hogy gyorsan megnézheti magát, el is szalad. Mondom, Sanyi elszalad. Sanyi, szaladjál már. Igen, hát az időművisor és az élőadás varázsa, most pedig a következő dal. Ahogy említettem, a csehszlovák pajtások kedvenceiből, de én azt hiszem, hogy kis hazánkban is ez egy kedvenc, szeretett dal volt. Ez egy csehszlovák sorozatnak köszönhetően ennyit segítek. A kérdés az, hogy mi volt ennek a sorozatnak a magyar címe, vagy hát az eredeti címe, teljesen mindegy, ahol ezt a betét dalt lehetett hallani, és az összefüggésben van azzal, hogy Sanyi most hova is miért rohant el. Ha ezzel segítek, akkor örömmel tettem. Melyik sorozatnak a zenéje ez, tehát pajtások? Ez a kérdés.

Mi történt? Vége lett az alakpajtások? Nem vettem észre, miközben itt a háttérben próbáltam kapcsolatba kerülni, és annyi valaki ugye kivizsgálásra ment el, és közben jöttek helyes megfejtések, meg kevésbé helyes megfejtések az előző dal kapcsán. Hamarosan ezt is megosztom a hallgató pajtásokkal, de mivel Sanyi nincs itt, és nem vettem észre, hogy mi történik itt, mert ugye hát Sanyi tönkretett néhány technikai eszközt itt a külső stúdióban, aki a műsor kezdetétől hallgat bennünket, az nagyjából tudhatja, hogy miről van szó. Úgyhogy ennek fényében a hallgatópajtásoktól kértem segítséget, valaki műsorvezetéssel, zenei szerkesztéssel, zenék javaslatával, vagy válogatásában segít, szóval mindenki segít valamiben, és Perez Gábor pajtás is segít, hiszen kiment egy külső helyszínre, és őt most próbálom itt azonnal kapcsolni, na ezért tűntem még itt a adáson kívül, mert most nincs itt a Sanyi, hogy a Szokor Rádiót hát hangolgassa meg megszerelgesse, hogy most nekem kell ezt csinálni, de hamarosan reményelem szerint visszatér Sanyi. Most pedig kapcsoljuk Perez Gábor pajtást, aki egy külső helyszínen van, ahol nagyon-nagyon jó a hangulat, hogyha jól látom.

Ferenc Gábor pajtás kitűnő kapcsolása, közvetítése. Köszönjük neki. Én pedig a kultúrból a tanácselnök újfent, hiszen pajtások az előző kérdéskörök kapcsán, meg a mostani Perec Gáboros élő kapcsolás kapcsán nagyon felvidámodtunk, igaz-e? Hallgassunk továbbra is a csehszlovák pajtások kedvenc dalaiból most egy nagyon vidám felvételt, aztán pedig belecsapunk pajtások az Italo Disco blokkunkba is. Fogadjátok szeretettel a 70-es, avagy a 80-as évekből egy kitűnő hölgyelőadót, csehszlovák hölgyelőadót, bizonyos Marika Gorbacsovát.

0: Hangolgatom itt az időgépünket, illetve egészen pontosan most nem is az időgépünket, hanem inkább a Szokol rádiónkat, és hát ennek kapcsán kapcsolgatom be azokat a hallgató pajtásokat, akik segítenek nekünk a mai programot elkészíteni. Ezt azok kedvéért mondom, akik mostanában kapcsoltak be a mai programba, ami este 7 óra után kezdődött kicsivel. Sanyi így szét, hát mondjuk így inkább tönkre teszegette a dolgokat, 2 monitor, számítógép, laptop, stb. Keverőpult, tehát, hogy egyre kevesebb eszközünk áll rendelkezésre a tekintetben, hogy műsort készítsünk, szóval a hallgatópajtások segítségét kértem, és kaptam. Ezután is mindenkinek köszönjük. Alapvetően most azt kell, hogy mondjam, hogy a Szokol rádiónkat sikerült újra üzembe állítanom, úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm itt a készülékek környékén Kovács György Topit, kitűnő törzs hallgatónkat, aki alapvetően most egy dalt javasol, kínál, mutat be nektek.
1: Az első választásom egy olyan dalra esett, ami 10 évvel ezelőtt Komjáti György és Bétót László közös műsorában hallottam. Ez a dal a Snowman-től a Hoki Poki, és ez a vidám kis dal 1981-ben a brit slágerlistán a 18. helyig jutott.

Köszönjük, Topi, és köszönjük a hallgatópajtásoknak, akik itt vannak, azok kedvéért, akik esetleg nem tudják, hogy miért nem Hajcsár Attilát hallják. Szabadságon van Attila, jól megérdemelt pihenését tölti, és alapvetően ez egy ilyen kaotikus koktél jellegi műsor, amit most hallanak a kedves hallgatók. Este 7 óra után indult kicsivel, most jön majd az az italóblokk, ami egy picit rendbe teszi azon hallgatóink dolgait, vagy mondjuk így, hogy jobban a szórakoztatásukat teszi lehetővé, akik tényleg az italó, high-energy és egyéb ilyen jellegű Attila által propagált és kitűnően előadott stílusokat kedvelik. Itt közben még megpróbálok lecsengni egy kicsit alapvetően a kaotikus koktél eddigi témaköreitől. Úgy látom egyébként, hogy Attila beköszönt a Facebookon, és akkor szép estét írja. Visszatérve az előző kérdésekre, amikre még nem adtam választ, ugye volt egy olyan kérdés, hogy a csehszlovák pajtások kedvenc dalai közül az, ami miatt Sanyi, vagy ami alatt Sanyi elszaladt kivizsgáltatni magát, az mi volt, minek volt a zenéje? Ugye a Mentők című sorozatnak volt, vagyis a Sanitka, hogyha jól mondom, eredeti szlovák nyelván, ez volt ugye a címe. Szabó Attila pajtások

0: illetve M. Danu Ildikót találtam ebben a pillanatban válaszként helyesnek, illetve hát az ő nevüket találtam meg. Az a helyzet, pajtások, hogy visszaért Csanyi közben a kivizsgálásról, egy rövid kis összenetet bemutatnék az ott töltött időről, legalábbis, hogy mit mondtak Sanyinak. Na hát, Sanyi bának nevezték, ezt azért figyeljük, mert a kora miatt, igen. Nem azosan, a kora miatt.
1: Sanyibá magának meg közben megjöttek a labor eredményei, iszonyatosan magas a koleszterin szintje. A zsíros ételeket messzire kerülnie kellene.
2: A zsírnak lelke van, fiam. Ti eszitek a ristejet meg az avokádót, aztán csodálkoztok, hogy mindig betegek vagytok.
1: Lelke van? Sanyibá, ez nem vicc. Magának érelmeszesedése van.
2: A zsír ad az embernek tartást, fiam. Aki a zsírtól megijed, az élethez is gyenge.
1: Én utálom magát, Sanyibá.
0: De Sanyi, milyen értelmesen beszéltél az orvosnál? Most meg...
3: Mondjuk.
0: De milyen érdekes gondolatok voltak ezek. Na, mindegy. Italó diszkó van a mi utcánkban, pajtások. A folytatást illetően ez biztos. És megmondom őszintén, arra gondoltam ötvözném itt Hudák Misit Hajcsár Attilával, na nem szó szerint, hanem alapvetően stílusban. És arra gondoltam, hogy összemixelgetem itt nektek az italó diszkó dalokat, pajtások, de nem volt időm rá készülni, megmondom őszintén, úgyhogy nem biztos, hogy jól sülne el a dolog. Úgyhogy maradjunk abban, hogy egyelőre csak megmutogatom, aztán lehet, hogy majd utómunkában vagy egy következő alkalommal össze-összekevergetem ezeket a dalokat a diszkópulttal, vagyis a diszkópultban. Elsőként a stílust érintő programban Sir Valentine felvétele forog. Itt a kaotikus koktélben.

Na erre mondják pajtások, hogy extended version, illetve ez momentán azon túl még mix version is. Talán visszajön még a refrén. Ebbe bízom. Egészen kellemes.

Na milyen dolog ez? Visszatekerjük pajtások, most komolyan. Milyen jó volt már az a refrén, nem? Hát, hogy is volt ez? Valahogy így. Ilyet normális műsorvezető nem csinál.

Na jó, nem viccelünk tovább, illetve de csak nem úgy. Mit szólnátok, pajtások, a folytatást illetően, bár lehet, hogy a pajtásozás is el kéne engednem, így este 9 után már Hajcsár Attila üzemidejében, vagyis a Music Story üzemidejében. Popovics László vagyok, ide lőjetek, szokták volt mondani, hiszen tényleg nem akarom szétrolkodni a dolgot, csak hát egy kis kaotikus koktél hangulatot, illetve életérzést behozni, hiszen ez a program ezzel a címmel lett megáldva. Mit szólnátok, pajtások, egy kis Max Himhez a folytatásban? Ugye azt mondom, hogy Japanese Girl, mindenki tudja, miről van szó, na, de ha azt mondom, hogy a Vocal Remix, ráadásul ez is egy hosszított változat, akkor már nem biztos. Bár azt hiszem, hogy Attilát és a Music Story pont olyan hallgatók hallgatják, akik nagyon-nagyon értik ennek a stílusnak, hogy mindenféle csinyát, binyát. Sokan közületek biztos vagyok benne, hogy még lemezeket is gyűjtenek, és hát ennek fényében talán nem tudok újat mutatni, de ha mégis, akkor örömmel teszem. Aztán szóljatok majd a Facebookon, hogyha Attila már ezt bemutatta. Egyébként biztos vagyok benne, hogy megmutatta, mert hát nincs olyan nap alatt pajtások. Vagy mégis?

Micsoda változatok, kérem, micsoda változatok. Itt a Facebookon körülpillantva, vagy körbepillantva néhány gondolattal még adós vagyok. Ugye volt egy időgépes bejátszásunk egy filmből, kérdeztem, mi a film címe, és itt ugye többen írták, hogy hát most már késő van, ilyenkor kimondhatom, az egészséges erotika volt a film címe. Valassán Attila Pajtás, vagyis a kapitány azt írja, a Ladagyár igazgatóját Rajhona Ádám alakította, aki többek között Christopher Lloyd magyar hangja is volt a Visszajövőbe trilógiában, és a Denisa Komis című vígjátékban is. Abszolút így van, nagyon szépen köszönjük. Zseniális fekete-fehér film, az egészséges erotika 1986-ból még szintén valóban, illetve ugye föltettem egy olyan kérdést is, hogy a csehszlovák pajtások kedvenc dalaiból, ugye a 80-as évekbeli dalaiból volt egy, amit kiszemeltem és megkérdeztem, hogy melyik 80-as évekbeli nyugati slágerre hasonlít, és itt Zarándó Balázs írt többek között helyes megfejtést, a Limán-féle Neverending Story-ra hasonlít, de Bozokiti Pajtás is ugyanezt írta meg nekünk, illetve jó páran még csak egyelőre őket valamiért nem látom, de láttam már, szóval tudjuk, hogy vannak helyes megfejtők és helyes megfejtések. Italo Disco valami utcánkban, én Popovics László vagyok, és hát Hajcsár Attilát, azt nem mondom, hogy helyettesítem, mert ugye nem lehet, mindenki egyedi itt a poptarisznya.hu-n, de igyekszem kiszolgálni az italó zene, illetve a high energy kedvelők, a műfajt kedvelők, hát mondjuk így, hogy ízlését. Itt nem megyünk bele az éjszakába, tehát nem lesz éjfélig ez a program, olyan este 10 után valamikor befejezem. Erről szólt Attilával a megállapodás, bár alapvetően ugyan szabad kezet kapott, vagy adott, de nem kívánok én ezzel visszaélni. A program este 7 óra után valamikor kezdődött, szóval nagyjából ez a 3 óra nagyjából elég lesz, és akkor ebben egy óra gyakorlatilag 9 órától induló szakasz az, ami euro, italo, illetve high energy műfajt képvisel, ahogy ez Attila music sztoriában is minden héten szokott lenni. Most ugye Attila pihenését tölti, szabadságát egészen pontosan, szóval ezért van távol, hamarosan majd visszatér, és akkor örömmel üdvözölhetjük őt a stúdióban. Most azonban következzen egy dal, ugyanebből a stílusból, ugyanebből az irányzatból, és hát műfaját, pontosabban nem csak műfaját, hanem egészen pontosan a korszakot tekintve is stimmel a dolog. Hosszabb 12 incses, illetve extended változatok forogtak ez idáig, a most hallható dal sem kivétel ez alól, 12 incses hosszú változat. Hank Leves korongról. Bizony-bizony, Krisztá dalol nekünk egészen pontosan. Hát persze, hogy ez is hasonlít a Neverending Story-ra, hát miért is ne? Lámin sztereó. Alapvetően ez a dal címe, ez biztos.

Na vajon? Hány bört még lehet, vagy hány bört lehet még lehúzni a Neverending Story-ról? Fogalmam nincs. Ez is tényleg hasonlít.

0: Ez a kaotikus koktél, ami alapvetően most éppen Italo Discóra és High Energy-re van hangolva, ettől még ugye a normál közben Sanyi szétveri a stúdiót, a szokásoknak megfelelően, tehát ettől még a normál ügytönettől, vagyis a normál műsorblokkoktól nem tekintünk el, csak ritkítjuk, úgyhogy indítjuk újra az időgépünket, pajtások, jön egy következő kérdés.
1: És most bekapcsoljuk időgépünket.
0: Hát én is pont ezt mondtam. Na mindegy, szóval az a kérdés, pajtások, hogy mely ifjúsági filmből hallunk részletet, tehát mi az ifjúsági film címe?
2: Hogy álljó gyerekek, arra nem gondoltatok, hogy kellene szólni a rendőrségnek, hát ha a szülei keresik ezt a, hogy is hívják?
3: Kismaszát. Hogy is ne, hogy megbüntessenek minket, amiért elvitt.
4: Vagy lecsukjanak.
2: Na, még az hiányozik.
3: Remélem, a bácsi nem jelent fel minket.
2: Ó, hallottál már ilyet? Először is ne bácsizzatok, mert én a barátaimnak csak döme vagyok. Másodszor nem tudom, hallottatok-e a pesti taxisokról, hanem akkor most fogtok hallani. Álszerénység nélkül kijelenthetem, hogy a pesti rendőrség után a taxisok ennek az országnak a legjobb nyomozó szerve. Az Interpol hozzánk képest. Kismiska, ha én most belekiabálom ebbe az URH-ba. Fiúk, balhé van? Ahány taxis furikázik Pesten, az mind a segítségükre siet.
4: Akkor tessék gyorsan bekiáltani.
2: Mondom, fiúk, ma reggel elveszett egy csecsemő, illetve nem a csecsemő veszett el, hanem a szülei. Pontosabban.
5: Pestel Döme végül is kiveszett el.
6: Szerintem Döme bezsongott. Mi az öreg, nincs fuvarod, unatkozol?
2: Pontosabban nem tudjuk, hogy most hol tartózkodik.
7: Mi történt?
8: Igen.
7: Mi beszélt? Mi van Dömével?
8: Azt mondja, eltűnt egy csecsemő.
9: Eltűnt egy csenő.
2: Isten szerelmére hányszor mondjam, hogy egy ekkora csecsemő. De nem kell vele foglalkozni, mert azt a gyerekek megtalálták.
6: Milyen gyerekek, Dömikém?
2: Az most nem fontos, az a fontos, hogy a szülei nem tudnak róla.
10: Mondhatom, szép kis szülők.
2: Értsétek meg, segítenünk kell. Meg kell találnunk őket. Különös ismertetőjel, narancsvörös hátizsák, de nincsenek együtt, mert összevesztek. Az asszonyka fiatal, szép, karcsú szőke, és imádja a túró Rudit.
6: Én is tudnám imádni. Gondolom a csajt, friciként. Na, a Rudi.
11: Hé, Döme, hallasz? Épp most ült be mellém egy csuda pipec karcsú szőke hölgy, csak az a hézak, hogy nem turista, hanem magyar is.
6: Felesége.
12: 4-28-as, ne hülyéskedj, jó? Ha nem tudnád, én vagyok a feleséged.
2: Na gyerekek, ha kiröhögtétek magatokat, egy bejelentéssel tartozom. 10 korsó sor a nyomra vezetőnek.
13: Igen,

Egy modern dal a folytatásban. High Energy Remixben egészen pontosan. Szóval a stílus timmel. A kérdés pedig az előzőekből fakadva, mi mindig ugyanaz. Mit hallottunk? Mi volt a film címe? Sanyi benne hagyott egy kis segítséget az elején. Tapasztalt poptadisznye.hu hallgatónak nem jelenthet akadályt. A helyes válasz. Szeretettel várjuk tehát ezeket.

No hát ebben a jó kis ritmusban, feszes tempóban, ahogy annak idején mondták, maradunk egy picit, és hát hamarosan egy pici szülesztés, napozás is belefér, ha minden igaz az időnkben, illetve a programban. Hiszen szülinaposok vannak a mi utcánkban, egyről biztosan tudunk. Vélhetőleg többen vannak. Igyekszünk mindenkit felköszönteni általánosságban, és egy picit név szerint is természetesen. 2022-ből forog

Az időképes film bejátszásunk kapcsán a helyes megfejtés Kismaszat és a Gézengózok volt, és hogyha jól látom, akkor itt van nekünk több helyes megfejtőnk is, Vallastyán Attila, vagyis a kapitány, és hát Szabó Attila pajtás itt szórakozott, viccelt, egyébként zseniális humora van, Döme a taxis film, a film címe, hatalmas mosolyjal, hát végül is ő az egyik főszereplő, mondhatni. Zseniális, zseniális egyébként a sztori, de hát mégiscsak Kismaszat és a Gézengózok a pontos megfejtés. Valamikor a 80-as évek első felében láttam én is, ez már Vallastyán Attila pajtástól jött, illetve a kapitánytól. Bozó Kitti, szintén Kismaszat és a Gézengózok, valamit Szerencsi Tamás látom még hirtelen helyes megfejtőként. No de, hát születésnapról esett itt szó, kérem szépen, és hát mindenkinek hatalmas happy birthday természetesen, aki ma vagy mostanában a héten ünnepel, vagy ünnepelt. No de, van nekünk itt egy kiemelt hallgatónk, Ligetiné Egyed Gabriella, aki pont a mai napon ünnepel, úgyhogy hatalmas happy birthday neked, a teljes több és a hallgatóság nevében, fogad szeretettel Sándor, illetve a péntekesti koktélból ide integrálódott Tempó KTS kollektívájának közös előadását a születésnapot kapcsán, és akkor szóljon ez mindenki másnak is, aki születésnapját ünnepelte vagy ünnepli a napokban vagy a héten. Ez gyönyörű. Hallani, hogy szívből jön. Szívből, mert másképpen nem lehet ilyen szépen. Happy birthday! Happy birthday, igen, ezt mondtam. Belendült a Tempó KTS kollektívája, így túlóráznak, ugye? Nagyon szépen a hangszerrel, nagyon szépen bánnak, azt elmondhatom, az biztos. A hangulat az, hát az van. Az van. És a szándék, kedves hallgató pajtása, a szándékot, azt figyeljétek, azt értékeljétek, jó? Mert az nagyon fontos a szándék, hogy hogyan, most, ugye? A művészi talentumot, azt ne keressétek pajtásokban, az nincs. Isten éltessen mindenkit! Aki ma tartja, szokták volt mondani, vagy mostanság, ahogy mondtam az imént, mell és kíma 80-as évek hangulatában, You Changed My Life címmel.

Lackó Jani valamelyik nótára tapsolt itt a múltban, 38 perccel ezelőtt, nem tudom követni pontosan melyikre, de köszönjük szépen. Itt az Italo High Energy 80-as diszkó zene ideje a koktél tetejére keverve, ez már Szerencsi Tamás pajtástól jött még a kezdet-kezdetén, illetve akkor, amikor ugye a kaotikus koktél átváltott ilyen High Energy Italo diszkó műfajba, hiszen Hajcsák Attila Music Story-ának idejébe keveredett a dolog, hiszen Attila, és ezt azok kezdvéért mondom, akik eddig nem figyeltek, vagy nem hallgattak, vagy mostanában kerültek velünk kapcsolatban a elmúlt percekben, tehát hogy Attila szabadságon van, ezért nincs ma Music Story, de ahogy Attila visszatér, folytatódik a kitűnő program péntek esténként 9-től éjfélig itt a poptarisnya.hu-n. Most velem Popovics Lászlóval kell, hogy mindenki beírja, és ez egy kicsit kaotikus koktél jelleggel működik ez a mai program, most éppen Italo és High Energy hangulatban, de van itt minden, vagy hát igyekszem visszafogni magam, amennyire sikerül. No, de volt itt még gondolat, kérem szépen, illetve beköszönés, hogyha jól látom, akkor Madla Jani is beköszönt, szép estét kívánok mindenkinek a rádiónál és a stúdióban mindenkinek, nagyon szépen köszönöm, nagyon szépen köszönjük, de úgy látom, hogy még van itt nekünk beköszönésünk, például Paragi Sándor is beköszönt. Sziasztok, szép nyári estét mindenkinek. Forever Italo Disco Szeged jelen. Nagyon szépen köszönjük. Most pedig, ha már ebbe a populárisabb műfajba keveredtünk, vagy kerültünk, akkor folytassuk ezzel. Sőt, nem csak, hogy keveredtünk, nem csak, hogy keverünk, hanem mesepolunk, kérem szépen. Attila is mutatta már ezt a dalt, így... Két előadó, két dal. Melyik az a kettő pajtások? És persze, kedves hallgatók! Két előadó név, két dal cím, ezt várom tőletek, ha van kedvetek, írjátok meg!

Érdekes gondolatok a hallgatóktól a Facebookon, de vannak helyes megfejtések is, meg kell hagyjam. Várok még egy picit, jó, mert úgy látom, még folyamatosan jönnek, de vannak viccességesek is, vagy viccesek is, ezeket is el fogom mondani hamarosan. Lám-lám, még Kylie Minogue is csodálkozik rajta. I'm over dreaming over you címmel.

Ugye a mesep az a műfaj, amikor két vagy akár több különböző előadó különböző dalainak részleteit összeholozzák egy újabb dalra, vagy dalként, és akkor ezt így adják elő. Ugye volt egy ilyen az előzőekben, és ugye azt kérdeztem, hogy mely két csapat, mely két daláról volt szó, ugye a Genesis féle Paperless, illetve a Rick Astley féle Together Forever, ezek voltak, hogy összemesápolva, ha mondhatom ezt így ilyen magyar tanul, és helyes megfejtések vonatkozásában ugye Szerencsi Tamást és Bozó Kittit tudom ebben a pillanatban kiemelni, és hát Szabó Attila vagy mellé nyúlt, vagy én szerintem inkább poénkodott, azt írja Phil Collins és Kylie Minogue. Egyébként igen, mert ugye hát, hogyha abból indulunk ki, hogy Kylie Minogue és Jason Donovan, illetve Rick Astley, melyik, nem mondom, hogy tulajdonosi kör, mert ez elég furán hangzik így, de hogy melyik olyan zeneipari moguloknak a közösségéből származik, már szerzői és zenei előadói oldalról, akkor azt hiszem, hogy ez egy kaszt. Hogy hívják ez a következőket, és hogy hívják őket, tehát a zeneszerzőket, illetve és vagy a producereket, és mi volt ennek a kasznak a rövidítése, hogyha mondhatom ezt szintén ilyen magyar tanuló, hogyha ezt tudjátok, és van kedvetek megírni, ezt is szeretettel fogadjuk, mint hát megválaszolandó kérdéskör, ha úgy tetszik, és kérem szépen hamarosan egy újabb időgépes bejátszással kedveskedünk a hallgatóknak, de még előtte, ha jól számolom, akkor Kim Vai dalol belünk, vagy nekünk egészen pontosan. És ez persze a zenéd is a 90-es évek már, tehát nem a 80-as évekbeli Kim Vai dalok, hanem ez a 90-es évek, azt hiszem elejé közepi felvétele. Ennek ellenére kitűnőre sikerült a nóta. Aztán jön vissza a High Energy, illetve az italó műfaj. Mégiscsak ilyenkor az dukál. Péntek esténként. Itt a poptarisnya.hu-n.

0: Általában a kollégáimnak szoktam kiadni ezeket az információkat, amikor élőadás van, és ők vagy bemondják, vagy nem, de általában igen, miszerint, hogy milyen országokból hallgatnak momentán bennünket, és ebben a pillanatban, ugyanahogy mondtam, nem szoktam ilyet csinálni, de most fölmentem a szerverünkre, megnéztem saját magamnak, magunknak, hogy be tudjam mondani, hogy a teljesség igénye nélkül milyen országokból hallgatnak ebben a pillanatban bennünket, vagyis azt jelenti, hogy a poptalisznél.hu adását. Magyarországon hallgatnak, Amerikában, Németországban, Romániában, Nagy-Britanniában, Szlovákiában, Svédországban, Szerbiában, illetve Lengyelországban, Franciaországban. Egy ilyen globális európai jelzést is látok, tehát Európa több egyéb országából is, valamint Cipruson is hallgatnak bennünket. Nagy-nagy köszönet, most pedig, ahogy említettem, jön egy időgépes kapcsolás, és bizony-bizony egy korabeli televízió műsorba hallgathatunk be. Itt többen jelezték ugye, hogy nagyon boldog nyarat, és jó időt töltés, és jó időt kívánnak, úgyhogy ennek fényében most ellátogatunk Antal Imre segítségével egy korabeli 80-as évekbeli étterembe. Fiktív a dolog persze, de hát némi valóság alapján lehet, hogy volt akkor, aki élt ugye 83-ban, ő emlékezhet rá, jó magam is ezek közé tartozom, és azt hiszem, hogy a hallgatóink jelentős többsége is bír ezzel a dologgal. Szóval 83 és egy nyári éttermi jelenet következik.
1: Még mindig elég sok bírálat éri a vendéglátóipart, hol az udvariasságot, hol a jómodort kérik tőle számon, hát kérem, szerencsére ellenpélda is akad. Igen, előfordul, hogy a vendég figyelmes kiszolgálásban részesül. Ezt bizonyítandó szolgálom föl most önöknek Somogyi Pál kis jelenetét, amelynek férfi főszereplője a megszólalásig hasonlít rám. Na, nem megmondtam?
2: Kezdjük sokkal. Kérnek szépen egy zöld borsólevest.
3: Nem ajánlom. Még tegnap készült, és sajnos a melegben.
2: Köszönöm, hát akkor egy hagymásos tégast.
3: Nem ajánlom. Nagyon kemény marhaust kaptunk.
2: Hát akkor már nincs sok választásom, ugye? Meleg étel meg már nincs, és más csak marha pörkölt, hát akkor marha pörkölt.
3: Az is marha.
2: Uh-huh. Hiszek magának. Hát akkor ma nem eszünk meleget. Az imént láttam fasírozottat a pulton. Milyen?
3: Nem ajánlom. Hatnapos.
2: Akkor mit is kaphatnék még? Tudja mit, hozza nekem két pogácsát, meg valami gyümölcslevet.
3: Nem ajánlom, a pogácsa kőkemény, és a gyümölcslé sajnos megerje.
2: Akkor hozzá ide nekem az üzletvezetőt.
3: Nem ajánlom. Épp az imént mondta, hogy aki még egyszer reklamál, azt agyonüti.
1: Ne tessék hinni, hogy megijedtem tőle, csak hát tudják, hogy hogy van. Az minden esetre azt tanácsolom, hogyha ne talántán hasonló szituációba kerülnének, ne hívassák az üzletvezetőt.
0: Hernádi Juditot hallottuk még egyébként Antal Imre mellett a 83-as időképes kapcsolásunkban. Most pedig egy nagyon érdekes dal következik, nem biztos, hogy Music Story-ba való, de mindenképpen érdekes. Az előadó szempontjából mindenképpen beleillik, de a dal stílusa szempontjából nem feltétlenül. 2012-ben készült ez a dal, és ugye mondtam, hogy Pet Shop Boys, vagyis hogy a Pet Shop Boys az előadó egészen pontosan. Ami viszont érdekes és kérdésé is teszi ezt az egészet, a koktélokban már mutogattam. Itt ebben az idősában még nem hangzott el jó eséllyel. Figyeljétek meg ezt a dallamot, és mondjátok meg, hogy mire hasonlít. 70-es évek, gyerekkoruk, picit 80-as évek, mese. Megvan pajtások, és megvan hallgató. Mi ez a dallam?

De bizony, bizony, nem csalás, nem ámítás, ez bizony a Futrinka utca dallamára hajazott, nem tudom, ki ismerte fel közületek, Molostyán Attila, vagyis a kapitány, illetve ha jól látom, akkor Bozó Kitti, őket mindenképpen megfejtették, és hát köszönjük szépen mindenkinek, aki odafigyelt a dallamra, és esetleg rájött magától, attól függetlenül, hogy megírta-e, avagy sem a helyes megfejtést. Elektronikus zene, ugye különböző műfajok, különböző stílusok, de mindenképpen elektronikus, és hogyha italó, high energy és egyéb ilyen műfajokat vizsgálunk, hát nyilvánvalóan ez is elektronikus műfaj. Na de mi volt ennek az alapja, kedves hallgatók? Hát többek között valami ilyesmi. És én azt hiszem, hogy annak ellenére, hogy ez nem italó, talán mindenki ismeri, és nem csak, hogy ismeri, hanem talán el is ismeri. Szóval elismeri, na ezt akartam mondani. Bizony-bizony, ők a Kraftwerk. Szerintem, ha ez nincs, akkor talán italó diszkó sincs később.

folytatásban egy olyan magyar csapat, amelynek dalait egyértelműen és bevallottan inspirálta az előző csapat, vagyis a Kraftwerk. Ennek a magyar csapatnak a neve már Bonanza Banzai. Sokan mondják, hogy a magyar depes mód, és van is benne valami. Én azt hiszem, hogy ez több annál. Persze az se lenne akármi, és nem is akármi.

Azért elég sokan hozzájárultak az italo diszkó műfaj születéséhez, Giorgio Morodert se felejtjük például, ha ezt már valószínűleg Attila Pajtás vagy is a kapitány írja, nyilván pontosan jól tudja, teljesen igazad van, Attila, nem szerettem volna itt műfaji alapokat mondani, pusztán megjegyeztem, hogy a Kraftwerk, mint úttörő abban a stílusban, amit ők képviseltek, az nyilvánvalóan hozzájárult az elektronikus zenéknek a létrejöttéhez. Moroder mesternek, ahogy Kis Gyuri szokta mondani, pedig valóban elévülhetetlen érdemei vannak az italo diszkó műfajban. Nem is akartam én erre kitérni feltétlenül, annyira evidens és annyira egyértelmű, én csak a Kraftwerket beraktam, és gondoltam, hogy elmondom, hogy azért ennek is, vagy nekik is volt hozzá közük, legalábbis az elektronikus zenei műfaj létrejöttéhez, és akkor azon belül nyilvánvalóan, hogy az italó az egy külön vonal, külön emberekkel. Napestig lehetne soron, de Kis Gyurinál, illetve Hajcsér Attilánál, mert még rengeteg kitűnő műsorban itt a poptarisznya.hu-n számtalan esetben lehet ezekkel a témakörökkel, ezekkel a témákkal megnyilvánulni, beszélgetni, illetve hát hallgatni a kitűnő előadók, kitűnő zenéit. Nagyon szeretem őket, nem tudom, az a banzájt, ez már M. Danu Ildikótól jött, és akkor én lassan-lassan zárnám is soraimat, hiszen nagyjából ennyi fért a mai programba. Hamarosan tehát elbúcsúzom, azonban nem győzöm hangsúlyozni, hogy köszönöm mindenkinek a jelenlétet. Az, hogy az elmúlt néhány órában együtt lehettünk, a nyári hőség ellenére, bár volt itt az elmúlt órákban vihartól kezdve, esőn keresztül minden, hogy csak az elmúlt 24 órát említsem, de hát még azért itt van a nyár. Blue Savannah, ha mondhatom ezt így. Itt a kaotikus koktélban.

Na most jönnek a nyelvtörők itt a vége felé, illetve pontosabban most tudtam, hogy odáig 24-5 perccel ezelőtt jöttek ezek a helyes megfejtések, hiszen feltettem ugye több kérdést is, többek között azt, hogy a Kylie Minogue, Rick Casely, Jason Donovan trió, illetve hát még jó pára még rajtuk kívül, melyik szerző csapathoz a Forma 1-ből vett istálló kifejezés nem volt szívem használni, de voltak éppen stimmel rá a dolog, tehát hogy hívták ezt a szerző producer triót, és ugye hát a PVL Records volt ugye magának a kiadónak a neve, és Mike Stock, Matt Aitken és Pete Waterman, vagyis a Stock Aitken Waterman trió alkották a Hit Factory producer triót, ezt ugye Bozó Kitty Pajtás írta meg, de többek között Szerencsi Tamás is megírta a PVL Records-ot, illetve ha jól látom, akkor Emdanu Ildikó is megírta, Szabó Attila is megírta ugyanezt, és biztos, hogy van még helyes megfejtő, de momentán őket láttam hirtelen. A Futrinka utcáról már beszéltünk, hogy ez a Pet Shop Boys dal voltak éppen annak a dallamait, hát mondanám, hogy bitorolta, de ez csúnya kifejezés. Nem tudom, hogy legálisan használták-e, vagy egyáltalában honnan vették ezt a dallamot, de nagyon-nagyon hasonlított, és nagyon jó lett, azt kell, hogy mondjam, a 2019-es dal. Nagyjából így néz ki a dolog, mindeközben pedig az előbbi, már majdnem elköszöntem, amikor Lacó Péter beköszönt. Jó estét, Brooklyn jelen, hát milyen messzi távolból hallgat bennünket, nagyon-nagyon hálásak vagyunk neked ezért, és mindenkinek, aki ilyenkor hallgat, és bárhonnan hallgat bennünket, köszönjük, és alapvetően azt írja még itt Valasnyi Attila, hogy az italó diszkó műfaj történetéről szól egy dokumentumfilm is 2017-ből. Belinkelte egyébként a nem azon gondolkozom, milyen műsor cím, mert teljesen elfelejtettem, pedig én találtam ki, igen, a Kaotikus Koktél poszt alatt megtalálhatjátok, kedves hallgatók, illetve és vagy kedves pajtások. Azonban tényleg véget ér most már hamarosan ez a mai program. Este 7 óra után indult kicsivel, most 22 óra 33 perc van. Milyen szép 2233 feliratként ez a 4 számjegy. Egy ismert, méltán ismert dal. Kibővített változata, vagyis extended version változatban forog itt nálunk a poptarisznya.hu-n. Miközben megköszönöm mindenkinek kitüntető figyelmét, a hozzászólásokat, a gondolatokat azoknak, akik játszottak velünk a játékot, a részvételt. További szép nyarat, ami még hátra van belőle, kívánunk mindenkinek. És további jó szórakozást a poptarisznya.hu-val. Jobbnál jobb műsorok, kitűnő műsorvezetők és fantasztikus hangulat a nap 24 órájában itt a poptarisznya.hu-n. Köszönöm mindenkinek mindenért. Az elmúlt picivel több mint 3 óra műsorvezető szerkesztője búcsúzik most a külső stúdióban, vagyis jó magam Popovics László, fiktív műsorvezetőtársam Sándor, a tanácselnök, illetve a Tempo KTS kollektívájának nevében is. Ez a Kaotikus Koktél című program volt. Nyugodalmas éjszakát mindenkinek, aki alszik, aki dolgozik, annak jó munkát. És ahogy már mondtam, további kellemes szórakozást a poptarisznya.hu-val. Szép hétvégét és nagyon kellemes jövő hetet. Itt a hosszú hétvége nagyjából a közepén. Viszont hallásra kívánok, ciao, sziasztok!

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel nappal.